Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De le-

0: Csáv.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercitik. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitikkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 holnap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hidegfront, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Különösen meleg volt a július, forgalomban az új kaffillamos. Egyre több bajt okoz a parlagfű. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A tizedik legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta itthon. A Hungaromet azt írta, a középhőmérséklet országos átlagban, majdnem hogy elérte a 23 Celsius fokot, ami több mint 1 Celsius fokkal. Az 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei, a tizedik legmelegebb július lett Magyarországon. Ez a hónap egyúttal a 6. legszárazabb július volt 1901 óta. Csökken a Tisza-tó vízszintje, a Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alatt van. Ez az extrém csapadék hiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. Elfogadták a fővárosi átkelő tervét. Budapest főépítésze jóvá hagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg, a szerkezetet díszkivilágítással is ellátják. A beruházás milliárdos tétel. Már közlekedik a 39. új kaffillamos. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a jármű a szokásos műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állt forgalomba. A szerelvény a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalán találkozhatunk az új típusokkal. Berobbant a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtora Patini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ allergiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

90 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, hét közepén járunk, úgyhogy azért ez már némi pozitív gondolkodásra adhat okot, már csak kettő is vége a munkahétnek. Amivel nyitom a mai kört, és a következő négy órát az egy visszatérő budapesti MC, MC Gőz, te mindenkinek a legszebb reggelt kívánom, indulunk, start!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát és kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Száguldunk tovább, itthon két sikeresnek számító hazai előadóval, Telegdi Dániel Mártonnal, vagyis T-Denivel, és Jön Jabber, érkezik tőlük a gáz, itt a kedvenc rádiótok.

0: claiming. 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Ahogy a divatban, a zenében is mindig visszakacsintunk és visszakanyarodunk a múltra, a most következő dalhoz forgatott videóklipjének a vibe-ja hasonlít Beyoncé-nek a Crazy in Love című felvételihez, illetőleg Rihanna-nak a Shut Up and Drive című dalához. Ő is sikerre vitte ezt a megszokott koncepciót, a hangzás miatt is, na meg a látvány sem utolsó. Jön nálunk Tyla, Push to Start. Itt a 96.4 BFM-en, azonnal kiderül, melyik dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vogpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék, ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: életben.
1: Bészközlekedés.
2: Szuper szerdereget minden bészesnek és balesetmentes közlekedést szerdán is. Árpi vagyok, mondom a részleteket hozzá. Lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben, Kőbányán, az Óhegy utcában. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Jön William Tabu 2-se és az East LA. Itt a 96 Bész FM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap, Hip-Hop.
1: Stílusát nézve afropop, dancehall, illetőleg hip-hop elemeket tartalmaz, nagyon-nagyon beakadt az emberek fülében. A legtöbb olyan csárton, ahol számít, első helyen nyitott, folyamatosan növekszik, és eddig az Egyesült Államokban már aranyat ért el, de biztos vagyok benne, hogy platina lesz. Érkezik egy jó tömörülés, Moliei, Silent Eddie, Skilly Bang, Shenzié közöse, és az új klubsláger, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en mutatom, miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Különösen meleg volt a július, forgalomban az új kaffillamos, egyre több bajt okoz a parlagfű. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A 10. legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta itthon. A Hungaromet azt írta, a középhőmérséklet országos átlagban, majdnem hogy elérte a 23 Celsius fokot, ami több mint 1 Celsius fokkal. Az 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei, a 10. legmelegebb július lett Magyarországon. Ez a hónap egyúttal a 6. legszárazabb július volt 1901 óta. Csökken a Tisza-tó vízszintje, a Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alatt van. Ez az extrém csapadék hiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. Elfogadták a fővárosi átkelő tervét. Budapest főépítésze jóvá hagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg, a szerkezetet díszkivilágítással is ellátják. A beruházás milliárdos tétel. Már közlekedik a 39. új kaffillamos. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a jármű a szokásos műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állt forgalomba. A szerelvény a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalán találkozhatunk az új típusokkal. Berobbant a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtora Patini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ allergiológusától.
6: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
5: Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and make it to the max. 96 BFM, rap, hip hop, R&B. Megyünk ismételten mézet gyűjteni, döngicselni. Aki ebbe az úti kalauzunk, Dash érkezik tőle a Winnie Pooh. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: közlekedés.
1: Szuperszónikus szerda reggel és balesetmentes közlekedés kívánok nektek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. A belvárosba látogatunk, lezárásra kell készülnötök a Balaton utcában. Ha valakinek épp itt lenne dolga, akkor ezt a szakaszt egyelőre érdemes kihagyni. Jön Kendrick Lamar, SZA kettőse és a Latter, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: itt 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájába, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 ezer fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 ezerhez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Én az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Szükséges takarékoskodni az árammal, forrókatlan Európa, itt a sáska veszély. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Tegnap is jól alakult a lakossági áramfogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hazánk ismét összefogott, a felhasználás jelenleg 500 megawatttal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 cm-t nőtt, az utolsó turbina stabilan termel. Kapitány István miniszter pedig úgy fogalmazott, bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására. A kormányfő korábban a 40 fok feletti csúcshőmérsékletekre hivatkozva azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között, amennyire csak lehet, takarékoskodjunk az árammal. Forrókatlanná vált Európa. A kontinensen belül hétfőn Magyarország volt a legmelegebb ország. A hőmérsékleti csúcsérték nagy részt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult. Az előrejelzések szerint a napokban a kánikula továbbra is velünk marad. Sáska veszély van itthon, emiatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NÉBIH. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolta a hivatal, ennek okán ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska károkozása. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távol képesek megtenni. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NÉBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
3: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
2: Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hidegfront, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 DB SFM, Rap Hip Hop R&B általában megszokta lepni a rajongóit, akár az öltözködéssel, akár valamilyen extra húzással. Várunk tőle egy új nagy slágert, de itt van egy közepesen régi. Doja Cat, jön az Agora Hills.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper szerdát és dinamikus reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. A 19. kerületbe látogatunk Kispestre, ahol is útszűkületre kell készülnetek a Bátori utcában. Ez az info. Jó jön, ha itt van dolgotok. Jön Azaria, és érkezik tőle az Okari. Szerdán is a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy kiváló hármas. Alapvetően a kompozíció úgy néz ki, hogy egy középtempós R&B dal, amelynek a szövegvilágában a hírnév, a vagyon csábítása és buktatói szerepelnek, illetőleg egy olyan nőre utalnak, aki bármit megtenne az, hogy híres legyen. Ez nem más, mint a Popular, és akik előadják The Weeknd, Playboi Carti, Madonna. Érkezik ez a zseniális felvétel itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Tovább marad velünk a hőség, népszerűek a balatoni intercitik. Teflon serpenyőt hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
5: Sokan utaztak a balatoni intercitikkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csaknem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a Jégmadár és a Csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 holnap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, hármas magyar tömörüléssel fogunk tovább menni. Jön Betonhofi, Lil Frak, Krúbi triója, és az Off-White, egy jó dübörgő, szuper dal mindenkinek, aki szereti, itt a 96 Bass FM-en.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

lopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy német flow-val, egy német hangzással és egy magyar sráccal, aki ezt érzi és alkotja. Jön Belánó, dübörögtél a Starboy sok fesztiválról, itt a Bészen.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip-Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Különösen száraz volt a július, forgalomban az új kaffillamos, egyre több gondot okoz a parlagfű. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A tizedik legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta itthon. A Hungarometer azt írta, a középhőmérséklet országos átlagban, majdnem hogy elérte a 23 Celsius fokot, ami több mint 1 Celsius fokkal. Az 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei, a tizedik legmelegebb július lett Magyarországon. Ez a hónap egyúttal a 6. legszárazabb július volt 1901 óta. Csökken a Tisza-tó vízszintje, a Kiskörre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alatt van. Ez az extrém csapadék hiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. Elfogadták a fővárosi átkelő tervét. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A szerkezetet díszkivilágítással is ellátják. A beruházás milliárdos tétel. Már közlekedik a 39. új kaffillamos. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a jármű a szokásos műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állt forgalomba. A szerelvény a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalán találkozhatunk az új típusokkal. Berobbant a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtora Patini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ HR-biológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hidegfront, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Online is elértek minket a világ összes pontjáról, basefm.hu. Jön egy finom hazai dal, nagy kedvenc a nyáron. BSV Nagybogi, Always Be Mine.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper reggelt és dinamikus napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Korlátozásokra kell készülnötök a 7. kerületben, a Madács Imre téren és ennek környékén. Ez az info. Jól jön az utazás során. Jön Tídeni Manuel kettőse és egy szuper sport, amelyet ők ketten is szeretnek, én is, és szerintem úgy nagyjából mindenki. Érkezik a jóga itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Tamás Bastian nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B Hip Hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Szükséges spórolni az árammal, forrókatlan Európa, gondot okoznak a sáskák. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Tegnap is jól alakult a lakossági áramfogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hazánk ismét összefogott. A felhasználás jelenleg 500 megawatttal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 cm-t nőtt. Az utolsó turbina stabilan termel. Kapitány István miniszter pedig úgy fogalmazott, bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására. A kormányfő korábban a 40 fok feletti csúcshőmérsékletekre hivatkozva azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között, amennyire csak lehet, takarékoskodjunk az árammal. Forrókatlanná vált Európa. A kontinensen belül hétfőn Magyarország volt a legmelegebb ország. A hőmérsékleti csúcsérték nagy részt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult. Az előrejelzések szerint a napokban a kánikula továbbra is velünk marad. Sáska veszély van itthon, emiatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NÉBI. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolta a hivatal, ennek okán ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska károkozása. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távol ságokat képesek megtenni. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NÉBI. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
1: Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát minden hallgatónak, a mikrofonnál RP, telefon, SMS, Viber 0620-964-9999, üzenjetek, mondjátok el a véleményeteket, dinamikus magyar dala, megyünk tovább egy jó nyárival, ha már nyár van, Dash Young Fly, Azaria 3-asra jön, és a Backpack, itt

0: kerületi klasszikus.
1: 96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Kaliforniába látogatunk, méghozzá Cantonba. Érkezik Kendrick Lamar, Easy Chicky közösse és a nagy sikerű

0: 94 Base FM. Hallgasd online is basefm.hu. Rap, hip hop, R&B, Base FM.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Trendy zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A leg

A fodrász motivum és a fodrászos jelenet rengeteg videóklipben előfordult már a történelem folyamán, amióta a popzene az popzene. Nevezzük a hip-hop zenét ebben az esetben popzenének, bár semmiképpen sem degradálás, inkább csak megállapítás. Érkezik Shenseea, Boss Up, itt a 96.4 BSFM-en.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már. Mielőtt eltemetnek kell valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash. Mindenki annyit mond, ez best.

Rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább egy igazi nyugati parti klasszikussal. 92-ben rögzítették stúdióban, 93 májusában debütált. Viszont meglepő módon a US Billboard Hot 100 listán csak a 8. helyen nyitott, a US Hot R&B hip-hop dalok között a Billboardon csak a 6. helyen, és igazából a US Rhythmic Airplay-en is csak a 6. helyen. Azóta egyébként kinőtte magát kuldallá, érkezik Dr. Dre, Fuck with Dre Day and Everybody's Celebrating. Én már ezzel az ikonik dallal búcsúzom tőletek, holnap reggel 6-tól Tali, mindenkinek csodaszép napot, a mikrofonnál Árpi volt, szeretet az éterbe, pacsi, sziasztok! Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Menjünk tovább egy nagyon jó sikeres hazai kólabbal. Az egyik része csapat, a másik pedig egy szóló előadó. Görbe tükröt tart a mai fiatal lányoknak, illetőleg a társadalomnak is. Tulajdonképpen rengeteg 40-es nő már kiégett, és a dalból kiderül, hogy miért gondolják így a srácok. Van benne egyébként némi igazság. Jön BSV Biolux közöse, és dübörög a lidokain. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bézefem. Hírek.
1: Tovább marad velünk a forróság. Népszerűek a balatoni intercitik. Gond van a teflon serpenyővel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitikkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Fokozódik a hőség, ma is derült, száraz időnk van, 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, többfelé beborul, és a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Nyugaton megélénkül a légmozgás. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front. Helyenként enyhülni kezd a meleg, délkeleten tart ki a legtovább a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: to the chick. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Na hello, ja. Mindenkinek, én Faragó Janka vagyok. A helyzet az, hogy az ország sütővé változott. Még jó, hogy ja. Itt a BSFM van sütnivalónk, de itt van Tidden, és ha megmondtam, gyertek velem egészen kettőig.

várok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

96.1 Bőz FM, Rapiba per MB, Deses Young fáj megindul egy olyat, amitől a hangerő észrevétlenül felcsúszik. A szomszéd majd eldöntő, hogy kopog-e vagy táncol. Ó, mamma!

96.4 Pulse FM, Rapivel per MB. Érkezik Drake, aki megint elővette azt, amihez nagyon ért. Úgy csinál slágert, hogy közben a félvilág azon vitatkozik, hogy vajon üzene valakinek, vagy beszól, vagy csak simán írt egy ódát itt a Nokia Base-en.

96.4 BSFM, Refibe FRMB, remélem, hogy kitartotok ebben a nagy hőségben. Na, mostani szám pont ide való, mert hogy DJ Snake és J Balvin meg Tyga összehozták a trópus őrületet, a Loco Contigo pedig már annyira nyári, hogy lassan külön naptel járna mellé. Hogy néz ki vény nélkül?

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mi alatt még teljesen leolvadnátok. Bízzatok a Bass FM-ben, hozzuk a zenéket, erre ma már ne legyen gondotok. De se kezdjük a következő órát, itt van a Winnie Pooh.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak

96.1 Bass FM, Repibe per MB. A Weekend az a figura, aki, hogyha belép egy dalba, ott általában nem háttérzene születik, hanem egy konkrét esemény. Most P.O.I. Kártival karöltve bizonyítják, hogy vannak cuccok, amik nem csak felkapottak pár hétig, hanem tényleg időtállóak. Ahogy a cím is mondja, itt a 96.1 Bass FM-en a kedvenc rádiótokban, Timeless.

96.1 Bass FM, Revivap R&B, Piffa és Marics Peti elhozták a dalt, amiben keressük a könnyebb megoldásokat és a taktikai lépéseket. Itt a Bass FM, a Schmidler.

0: Tamo, Oyeke, Jello, Oyeke, Towo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Érkezik az a Curtis, akinek szerintem nem volt olyan életszakasza, hogy ne osztotta volna meg a népet. Így vagy úgy, érkezik ő is, a toppon vagyok.

0: R&B, egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat. Tartsatok velünk, következő 60 percet Jude Law nyitja, és remélem, hogy jöttök rá a sötétre.
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj,
2: műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen,

96.4 Bills FM, Repip Happy R&B. Manapság egyre népszerűbbek a pár összetevős receptek, mondd be, hogy mennyire meggyorsítja az életet. Hát én akkor hozok egy négy összetevőset most. Internet Money, Ghana, Don't Deliver és Nap. A nyár frissítője tőlük a limonédit a Bills-en.

0: here.
1: Magyar rap hip-hop.
2: Bokabokák, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Bass FM. Rap hip-hop.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Bész FM, Rádhíván Párem Bép, hogyha eddig üres volt a szobasarka, akkor a múlt idő az jogos, mert érkezik Sánszia, aki beállít minket oda. Igenis, főnök, bosszabb.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Beethoven-fi pont az a tag, aki nem csak egy dal dob be, hanem inkább egy hangulatot, vagy egy látleletet, sőt, egy kis káosz csomagol 3 percbe, most a kedvenc rádiótokban, ez a Parasonic.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

0: 96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. Tudom, hogy ebben a 40 fokban mindenki izzad, de legalább a zenéken már nem kell. Érkezik Doja Cat és az Agora Hills.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Repipep R&B, most Vézsé elvisz minket oda, ahol a gondok papucsban járnak, és minden napnak van egy kis nyári íze, nem csak egy helynév, hanem egy életérzés is. Itt a Bass-en,

96.1 Bills FM, Rap-Hip-Hop R&B. Érkezik egy élő bizonyíték Lattótól és Ice Spice-től arra, hogy a női rap nem csilingel az ajtó előtt, hanem, ha úgy van, akkor berúgja, megy rá a toló, ez a Gyaszt.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és köszi, hogy jöttetek ma, eddig rádióztunk együtt, a hiányomat pótolni fogja a BSV és Bye Alex dala a Lidokain, és persze Breda Bia, a folytatásban már őt tudjátok elérni. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A visszavéremmel megyünk tovább, amit a srácok 6 éve droppoltak, és a YouTube-on már 28 milliós a megtekintése. Érkezik a Valmar, Brunoval és Pakkal és Manuellel a 96.4-en.

0: BASFM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is. BASFM.hu.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Hallgatni Biz FM, Rap Hip Hop, R&B, Inike Mozival és a Here Comes the Hot Stepper dalával megyünk tovább. 1994-ben droppolta és fel is ért a Billboard Hot 100 lista élére, ami egyébként azért is nagy teljesítmény, mert egy dancehall tracktől nem annyira gyakori. Pörög is a dal, itt a 96.4-en.

hallgatni Beats FM Rap Hip Hop R&B. Szentről szívvel megyünk tovább, aki az édesanyja ágáról brit, édesapja pedig kínai és gánai származású. Amikor kicsi volt, rengeteg dancehall, hip-hop és reggae zene vette körül, ami rányomta a bélyegét a ritmus érzékére és a

0: hallgatni BFM, rap, hip-hop, R&B. A sztároknak is vannak hobbiaik, ők is gyűjtenek különböző dolgokat. Eminem például oda meg vissza van a szuperhősös képregényekért. Pörögjön tőle a Houdini, itt a BFM.
1: AM, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, olyan menő zenéket hozok, mint például a Rapstar. Érkezik Polo G a 96.4-en.

0: Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4
1: Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Irem ugyanis megönti Stellion stúdiózik. Azt is elárulta, hogy sokkal nagyobb büdzsét szán erre az egészre, a klippekre, a feetekre, mi pedig izgatottan várjuk. Pörögjön tőle is Gloryllától a Wannabe a 96.4-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
8: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 10 közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hub, R&B. A 11. kerületben lassú a haladás a Villányi úton, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik Manuel, ez tőle a Need You, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Mi Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Észöprok elkezdett dolgozni egy stylisttal, aki annyira örült ennek a felkérésnek, hogy megosztotta az Instagram oldalán a DM beszélgetésüket. Tulajdonképpen csak azt a részletet, amikor Észöp ráírt és a segítségét kérte, azonban a rapper annyira megharagudott erre, hogy ki is rúgta őt.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Már is folytatjuk menőbbnél menőbb trackekkel. Az óraindító a Backpack lesz, Dash-től, Jan Flytől és Azariától. Itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Megnövekedett a forgalom a Ferenc körúton, a Boráros tér közelében, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót Zolinak, cserébe küldöm neked a Schwindlert, érkezik Pifó és Marics Peti a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: már régen felejtett.
1: 96 BFM, rap, hip-hop, R&B. Tehetséges zenészek vannak Drake családjában. Édesapja Dennis Graham, a legenda Jerry Lee Lewis mögött is dobolt. Nagybátyja Larry Graham, a legendás Sly and the Family Stone basszusgitárosa volt, és később Prince zenekarában is játszott. Érkezzen most Drake, ez tőle a Nokia, a Bassen.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Ez nem az
1: égő.
0: A bling.
1: A bling.
0: A komám.
1: A
0: címbim. Ja, az nem. Az
1: new school.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. Gyurló Sötét című dala után pedig egy igazi gyöngyszemmel megyünk tovább, egy hip-hop gyöngyszemmel, talán így is lehet fogalmazni. Jön DMX, tőle is szóljon ikonikus dala, a Party Up, itt a kedvenc rádiótokban a

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Egyirányúsításra és szakaszos sávlezárásra számítsatok a 9. kerületben, méghozzá a Mester utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig egy szuper magyar kollabban megyünk tovább. Jön Dash, Azaria, Youngfly és Lord Panamo. Egy dalon belül szerintem tudjátok bizony, jön Rampa Papám című slágerük itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

96-i Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, gurulunk is tovább Kid Leroy Girls című száma után egy nagyon szuper magyar dallal, korai időszakából pörgetem nektek K. Kevinnek Így Jó című dalát. Bizony ez a dal is nálunk hallható exkluzívan itt a kedvenc rádiótokban, a 96-i Beast FM-en. Addig is hangerőt fel, na gyerünk!

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop NBA Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen, 0620-964-9999-es telefonszámon. BSV-k mióta elhagytál című daluk után pedig egy igazi nagy hip-hop himnusszal, hip-hop klasszikussal megyünk tovább. Detroitból indult az úriember, szerintem ha már Detroit válaszát emlegetem, mindenki tudja bizony, jön Eminem, ez pedig a Lose Yourself, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Doja Cat Agora Hills című dala után pedig Dash-sel megyünk tovább. Tőle is pörög, jön Finipu című slágere, itt a Bass FM.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 9. kerületben, méghozzá Tali Kálmán utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Manuellen. Tőle is szóljon Need You című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. DMX ikonikus dala a Rough Riders Anthem után pedig 2012-ben utazunk vissza, amikor is megszületett Magyarország egyik leghallgatottabb slágere, ez a Belehalok.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Santana és Prodigy NBA-k hatalmas klasszikusát, a Maria Maria dolgozza fel. A következő sláger, amit elkövetett nem más, mint Will.i.am, illetve Tabu, el is nevezték a dalt East LA-re. Ez jön most itt a Beast FM-en, ne gyerünk!
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha a következő dalnak a címét irodalmian szeretném megfogalmazni, illetve átfordítani, akár műfordítás szempontjából, talán azt mondanám, hogy mindig légy enyém. Always be mine, jönnek BSV-k és Nagy Bogi itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 BSFM, Rappi Pap, RNBA Revolution vagyok. Tideni múlt hét pénteken bizony rendesen oda tette magát, felrobbantotta a Budapest parkot, így is kell ezt csinálni, most vele megyünk tovább, és Wow című slágerével.

0: hívva.
1: 96 Bass FM repívap R&B, bele is léptünk az utolsó órámba, a folytatásban a gyönyörű Shensiával megyünk tovább, tőle is szóljon Bossab című feldolgozása itt a kedvenc rádiótokban.

0: Csám. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Base FM.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Egy BSFM rap, hip-hop, R&B. Hogy is buliznak a srácok, illetve mi történik a buli alatt, nos ez kiderül Bruno VG és Mario közös dalából. Ez a Senki nem szól ránk.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Átverták, mi nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, hanem vére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, záró már a Revolution munkatára az ikonikus Dr. Dre és Snoop Dogg Next Episode című slágerével. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok!

0: Kiss FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: hogy várnak minket.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
2: I'm so fresh, man. Y'all scared to do-

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

amit rólam beszélnek bolondság. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pen-

végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is meg.

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.